0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

tudni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a diéta. Minek örömen

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Így látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: hallom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körösiél Centrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelm és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a Vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyállatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelő sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köti össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Jók. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Beavatkozások várhatók az András úti platánfasoron. Átfogó agrár összeírás indult Békésvár megyében. Halálos zuhanás rázta meg a Szerdahelyi utca lakóit. Tanácsokat adott a rendőrség a biztonságos kerékpározáshoz. Már is mondom a részleteket. Lakossági fórummal egybekötött tájékoztatót tartott kedden délután Békés Csaba önkormányzata. A Városháza dísztermében az András úti platánfák növényegészségügyi állapotáról és a szükséges beavatkozásokról. A résztvevők részletes képet kaptak arról, hogy miért és hány fánál elkerülhetetlen a beavatkozás a közeljövőben. A közkedvelt platán sort az 1950-es években telepítették, összesen 256 fa húzódik végig egészen a vasútállomásig. Mint minden élő szervezetnél, ezeknél a fáknál is elérkezett az az életszakasz, amikor átfogó vizsgálatra van szükség annak megállapítására, mely egyedek váltak veszélyessé az évtizedek során. A szakértői felmérés alapján az önkormányzat arra a döntésre jutott, hogy mintegy 50 fa olyan mértékben károsodott, hogy azonnali beavatkozásra van szükség a balesetek megelőzése érdekében. Szarvas Péter polgármester a fórum elején hangsúlyozta, a városvezetés nem tervez tarvágást, de a több mint 2 kilométeres szakaszon azokat a fákat, amelyek komoly balesetveszélyt jelentenek, ki kell vágni. Hozzátette, hogy a kivágott fákat az önkormányzati szabályzásnak megfelelően mielőbb pótolják. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett leszakadó ágak okozta károkról, ezért készült el egy szakértői tanulmány, amely mind a 256 fa állapotát egyenként rögzíti. A dokumentum áttekintése után egyértelművé vált, hogy több fa esetében is magas kockázatú baleset veszély áll fenn, így a beavatkozás nem halasztható. A tanulmányt Gilad Csaba növényorvos arról számolt be, hogy a fasor az életciklusának utolsó szakaszába ért. Céljuk az volt, hogy a lehető legtovább megőrizzék a zöld felületet, ezért minden egyes fát külön megvizsgálnak. Mint mondta, lépcsőzetes, hosszabb távú felújításra készülnek. A közel 50 érintett fát nem egyszerre, hanem ütemezetten távolítják el, hogy az utca zöld borítottsága folyamatosan megmaradjon. A polgármesteri hivatal adatai szerint 2023 és 25 között 61 alkalommal okoztak kárt a város idős fái, nem csak viharok idején, hanem szélcsendes időben is. A polgármester hozzátette, hogy ha felelősség teljesen akarnak eljárni, 2026-ban meg kell kezdeni a munkát szakértő bevonásával és széles körű tájékoztatással. Mint fogalmazott, a beavatkozások elkerülhetetlenek még akkor is, ha a lakosság erősen kötődik a platánfákhoz. Megrázta a környéken élőket a hétfői Békés Csabai tragédia. Egy férfi a mélybe zuhant egy szerdahelyi utcai társasháznál. Egy ott lakó nő elmondta, hogy erős huppanást hallott dél körül, és már akkor sejtette, hogy mi történhetett. Felidézte, hogy tavaly szinte ugyanitt egy nő vetette magát a mélybe a harmadik emeletről, ezért a mostani eset különösen megrendítette. A nő arról beszélt, hogy nem akart kinézni az ablakon, mert tudta, hogy ilyenkor már csak reménykedni lehet. Úgy tudja, a férfit megpróbálták újraéleszteni, de sikertelenül, később paravánt állított. Fel. A tavalyi áldozatot ismerte, a mostanit nem, de mint fogalmazott, a környéken pletykák keringenek arról, hogy mi vezethetett a tragédiához. A rendőrség hétfőn megerősítette, hogy bejelentés érkezett arról, hogy egy kazinci lakótelepi 4. emeleti lakásból kizuhant egy férfi. Közölték, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A BEOL információi szerint nem zárható ki az öngyilkosság lehetősége. Tavaly ugyanebben az utcában egy nő esett vagy ugrott ki emeleti lakásának ablakából. A hétfői nap azonban nem csak Békéscsabán, Veszprémben is tragikus volt. Ott a veszprémi Völgyhídnál két férfi is a mélybe vetette magát. Előbb reggel egy várpalota környéki, majd délután egy budapesti férfi. Aki úgy érzi, hogy saját maga vagy valaki környezetében azonnali segítségre szorul, a nap 24 órájában elérhető lelki segélyvonalak nyújtanak támogatást.

0: Békésvár megyében is megkezdődött a magyar agrárszektor egyik legnagyobb több 10 000 gazdaságot érintő adatfelvétele, az Agrárium 2026 mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A részleteket kedden ismertették Békés Csabán. A csabai kolbászházban Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse mutatta be az idei felmérés célját és menetét. Elmondta, hogy május 15-én indult el az adatgyűjtés, amelynek különösen fontos helyszíne Békés Vármegye, az ország éléskamrája, ahol a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt kiemelkedő. Hangsúlyozta, hogy legutóbb 2023-ban végeztek hasonló összeírást, most pedig arra kíváncsiak, milyen változások történtek az elmúlt 3 évben. A felmérésből kiderül majd, mekkora területen gazdálkodnak a termelők, milyen állatokat tartanak és mekkora az állatállomány. A gazdaságirányítókról is részletes adatokat gyűjtenek, például a gazdálkodók életkoráról. Mint mondta, az elmúlt években tovább folytatódott az előregedés, Békésben már 60 év az átlag életkor. Tóth Péter szerint fontos kérdés a gazdálkodók mezőgazdasági végzettsége is. Az elmúlt években pozitív irányú változás történt, ma már több mint 10%-ok felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az idei összeírás kitér az állattartó épületekre, a trágyakezelési módszerekre és a szőlőtermesztés részleteire is. A főosztályvezető arról is beszélt, hogy a gazdaságok száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Országosan 200 000 alá esett az agrárgazdaságban tevékenykedők száma. Várhatóan idén is folytatódik a visszaesés, de talán mérsékeltebb ütemben. Ezzel párhuzamosan növekszik az átlagos birtokméret, amely Békésben már 30 hektár felett van. Az állattartás is jelentősen visszaesett. 10 év alatt közel harmadára csökkent az állattartók száma, így a sertéstartóké is, ami azt eredményezi, hogy egyes gazdaságokban egyre nagyobb állatlétszám koncentrálódik. A közlekedési kultúra napja alkalmából a Békés Vármegyei Rendőrség videós üzenetben hívta fel a figyelmet a biztonságos és szabályos kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályaira. A kerékpáros rendőrök hangsúlyozták, hogy egy kis odafigyeléssel nem csak saját magunkat, hanem másokat is védenek a biciklisek. Elmondták, hogy a vár fejvédő viselése nem kötelező, erősen ajánlott. A fék, a lámpa és a prizma viszont elengedhetetlen és mindig működőképes állapotban kell lenniük. Ha van kerékpárút, akkor az út és a járda használata tiltott. A rendőrök kiemelték, hogy jól kell tartani, nem szabad kacsázni, kanyarodás előtt pedig kötelező kézjellel jelezni a szándékot. A kerékpárosnak akkor is körültekintően kell közlekedni, ha neki van elsőbsége. A kormányt menet közben nem szabad elengedni. A rendőrség statisztikái szerint tavaly 507 személyisérüléssel járó közúti baleset történt Békés Vármegyében, ezek 61%-át autósok, 16,3%-át pedig kerékpárosok okozták. Az év első két hónapjában 40 ilyen balesetet regisztráltak, még egy évvel korábban ugyanebben az időszakban 62-t. Az arányok is hasonlóak, az esetek 62,5%-áért autósok, 15%-áért viszont kerékpárosok voltak felelősek. Tervezett hálózat karbantartás miatt áramszünet várható Békés Csaba több külterületi részén május 29-én pénteken, közölte az MVM Dímász áramhálózati Kft. A tájékoztatás szerint a villamos energia szolgáltatás reggel 8 órától várhatóan este 19 óráig szünetel majd. A szolgáltató jelezte, hogy a munkálatok idején nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, akik saját agregátort szeretnének használni, azoknak legalább 5 nappal korábban be kell jelenteniük ezt a szolgáltatónál megadott e-mail címen. Felhívták a figyelmet arra is, hogy saját vagy bérelt agregátor csak előzetes írásos engedéllyel üzemeltethető. A bejelentésnek tartalmaznia kell az agregátor használatának helyszínét és időpontját, az érintett felhasználási hely 040-es kezdetű azonosítóját, valamint az ügyfél elérhetőségét. Az MVM Dímász hangsúlyozta, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, a szolgáltatás szüneteléséből eredő esetleges károkért nem vállalnak felelősséget.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni e tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is. Mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkém kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát én azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázást tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyanokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon

0: a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
0: az elkövetkező
1: hónapokra.
0: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

Békés Csabán a Munkácsi Fest program sorozat keretében került sor a Gazdiváró elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsi utca kereszt

0: Szerződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán, a Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balasi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

szeretni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Répa csak színésze, az élet a tiéd. Minek őre menni,

0: remegnél, félek. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam,
1: hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Csaba Rádió.

0: kedvencei. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorrajtól. Ma is jó reggelt és kellemes ébredezést, és boldog névnapot a Helláknak, róluk semmiféleképpen ne feledkezzünk el. Ők a mai nap köszöntötje, én pedig indítom a mai reggelt is lendülettel, sok jó zenével.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Hoztam mára is egy napindító tippet. Próbáljuk ki a munkavégzésben a világszerte ismert Pomodoro technikát, aminek lényege egy 20x percig tartó 100%-os fókuszú munkavégzés, ami pontosan 5 perc teljes szünetet megelőzően történik. Ilyen ciklus után iktassunk be egy hosszabb 20 perces pihenőt is, amikor teljesen elszakadunk a munkától. Ez az időzítés bizonyítottan megakadályozza a mentális kimerültséget, mivel ritmikus pihenőidőkkel frissíti fel az agyat, így a hosszú távú hatékonyságunk és a kreativitásunk is magas szinten marad, tehát Pomodoro technika, ennek érdemes utána nézni. Ez volt a mai nap indító tippünk. Jó reggelt!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a mai nap híresebb szülötteit. A mai napon született 1948-ban Presser Gábor, Kossuth Díjas és Erkel Ferenc Díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekesünk. Illetve megszületett Mecsekaljai Horváth János szobrász, a Kossuth szoborcsoport a budapesti Kossuth téren, például hozzáköthető, 1874 szülötte. Illetve Svéd Sándor, Kossuth Díjas bariton operaénekes, 1940 látott a mai napon napvilágot. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit a Reczki Zoltántól hallják. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kassaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója.
4: Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk ér a végéhez, de nagy lendülettel folytatjuk a következő 60 percben is. Rádiózzunk együtt, kellemes reggelt kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Járattörlésekre és áremelkedésekre is fel kell készülni a légi közlekedésben a közel-keleti konfliktus okozta európai kerozin hiány miatt, amely már a magyar légi forgalmat is érzékenyen érinti. Turi Ferenc, a Hungarokontroll vezérigazgatója elmondta, hogy az iraki légtér kiesése miatt csökkent a hazánkon átrepülő, nagyobb bevételt hozó gépek száma, miközben Európában a szükséges üzemanyag készlet mintegy 20%-a hiányzik. A légi társaságok jegyáremeléssel, kerozinpótdíjakkal és a veszteséges járatok törlésével reagálnak a válságra, amelynek valós mértéke a júliusi utazási csúcsszezonban mutatkozik majd meg, miközben az ágazatot az európai szintű szakember hiány is sújtja. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért Védvonal néven országos hálózatot indít a Fidesz. Orbán Viktor volt miniszterelnök Kocsis Máté bejelentését megosztva közölte, hogy védelmet nyújtanak mindenkinek, akit politikai véleménye miatt ért atrocitás. A frakció vezető szerint a választások óta elszabadultak az indulatok, így a hálózat feladata az online és fizikai zaklatások dokumentálása, a jogsegély biztosítása és a feljelentések megtétele lesz. Már több mint 900 ebola gyanús esetet azonosítottak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol a járványnak már 204 halálos áldozata van. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy a megbetegedéseket a vírus bundibogyó törzse okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés. A védekezést a térségben zajló fegyveres harcok és a lakosság ellenállása is nehezíti. Legutóbb egy kórházat rohantak le fegyveresek, korábban pedig segélyszervezetek sátrai gyújtották fel, miután a hatóságok a járványügyi protokoll miatt nem adták ki az elhunytak holttesteit a hozzátartozóknak. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
0: Időjárás. Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a sok napsütés várható, aztán délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, de estére ismét csökken a felhőzet. Késő délutántól zápor, esetleg zivatar néhol előfordulhat, a nyugati majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés van Csarádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt, kellemes ébredezést, és boldog névnapot a Helláknak, a kollégákról, kolléganőkről ne feledkezzünk meg semmiféleképpen ma, hogyha van ilyen nevű kollégánk. Jó reggelt mindenkinek, én hozom ebben az órában is a hasznos tudnivalókat és a jó zenéket.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Hogy mi vár ránk május utolsó hétvégéjén? Lesz majd az a tululú, tudjátok, az a... az a szájjal füttyögő, 250 hazai kézműves, na és az utánozhatatlan vásári hangulat. Jön a Hídi Vásár, a Borfest zárásaképpen. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
6: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában itt a reggeli információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a nagy reggeli rohanásban. A Békés Csabai Munkácsi Emlékház épülete eredetileg a Steiner család klasszicista kúriája volt, ahol maga a festőfejedelem Munkácsi Mihály gyermekkorának legszebb éveit töltötte. A patinás épületben ma egyedülálló módon 21 eredeti munkácsi festményt tekinthetnek meg a látogatók a korabeli hitelesen berendezett polgári enteriőrök között. Ez volt a mai kis vidám kitekintőnk, most pedig vissza a reggeli forgatagba. Jó reggelt kívánok!

0: Come on. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó. Várnak a programok.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai utcazene fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása, milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap, ingyenesen látogatható 14 éves korig.
1: A programajánlót támogatta Makóváros önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon, irány Makó, várnak a programok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: down the road.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum legfrissebb időjárási infóival. Jó reggelt kívánok! Ma sok napsütés várható, aztán délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, de estére ismét csökken a felhőzet. Késő délutántól zápor, esetleg zivatar néhol előfordulhat. A nyugati, majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
5: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Ez a Csaba.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A Magyar Közút a napokban egy hivatalos bejelentést tett, mely szerint országos szinten elindult az a vadonatúj mesterség és intelligenciával támogatott kamerarendszer, amely automatikusan

kiszűri és jelenti az úthibákat. Az állami vállalat több száz útellenőri autójára felszerelt speciális nagyfelbontású kamerák képét egy hazai fejlesztésű szoftver valós időben elemzi, így a rendszer azonnal rögzíti a burkolati repedéseket és kátyukat pontos GPS koordinátákkal. Na hát szerintem a legtöbben kamerák nélkül is és GPS felszereltség nélkül is érezzük már előre azon a bizonyos úton haladva, ahol minden nap megyünk, hogy hol jön a bukkanó és a bökkenő ebből a szempontból, de hát remélhetőleg ez most már tényleg megoldja majd a problémákat. Az info után pedig vissza ismét a dologhoz. Jó reggelt kívánok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az elhízás napjaink egyik leggyakoribb egészségügyi problémája, mely nem csak a közérzetünket befolyásolja, hanem számos betegség kockázatát is növeli. A jó hír az, hogy néhány egyszerű, minden a beépíthető szokással sokat tehetünk a megelőzésért. Az egyik legfontosabb lépés a kiegyensúlyozott táplálkozás. Érdemes törekedni arra, hogy minél több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kérdésű gabonát fogyasszunk, miközben csökkentjük a cukros, zsíros, gyorsan felszívódó ételek mennyiségét. A rendszeres, kisebb adagokban történő étkezés segít megelőzni a falás rohamokat és stabilizálja az energiaszintet. A mozgás is fontos, nem feltétlenül kell intenzív edzéseket végezni, már napi 30 perc tempó séta, kerékpározás vagy könnyű torna is jelentősen csökkentheti a súlygyarapodás kockázatát. A lényeg a rendszeresség. A gyakori kisebb aktivitás többet ér, mint a ritka nagy megterhelés. Fontos szerepe van a megfelelő alvásnak is. Kutatások igazolják, hogy az alvás hiány megzavarja az éhséget és jól lakottságot szabályozó hormonokat, ami fokozott étvágyhoz vezethet, ezért törekedjünk napi 7-8 óra pihentető alvásra. A stressz is hozzájárulhat a súlygyarapodáshoz, mivel sokan ilyenkor hajlamosak többet enni, vagy egészségtelen ételekhez nyúlni. A rendszeres relaxáció, a hobbik és a megfelelő pihenés segítenek elkerülni a stressz evést. És végül, de nem utolsó sorban érdemes tudatosan figyelni a folyadékfogyasztásra. A víz a legjobb választás, a cukros italok, üdítők és energiaitalok jelentős kalóriát tartalmaznak, amelyek észrevétlenül hozzájárulhatnak a hízáshoz. Összességében tehát az elhízás megelőzése nem bonyolult, a tudatos étkezés, a rendszeres mozgás, a megfelelő alvás, a stressz kezelése és a helyes folyadékfogyasztás mind olyan apró lépések, amelyek együtt hosszú távon nagy különbséget jelentenek. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsor ér a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát, holnap is jelentkezem, és további szép napot, kitartást kívánok mára.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A vármegye székhelyek közül Debrecenben és Nyíregyházán a legnehezebb egyedül albérletet fenntartani, ahol a lakbérek a nettó fizetések 44%-át is felemészték. Az ingatlan.com friss elemzése szerint bár a korábbi évekhez képest javult a megfizethetőség, a lakhatási költségek a rezsivel együtt továbbra is komoly terhet jelentenek a bérlőknek. Budapesten a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja az átlag kereset 41%-át viszi el, a legdrágábbnak számító 5. kerületben pedig a 49%-ot is eléri ez az arány, miközben a szakértők szerint az egészséges szint az lenne, ha a jövedelem legfeljebb 1/3 menne lakhatásra. A világ 51 leggyönyörűbb helyszínét tartalmazó nemzetközi toplista 19. helyére választotta Miskolc Lilafüredet a Time Out utazási magazin.

0: beszállót. Az utazási szakértők szerint a látogatóknak nem érdemes kihagyniuk a hazánk legmagasabb vízeséséhez vezető sétányokat, a Méztufa képződményeiről ismert Anna barlangot, a gyújthatású Szent István barlangot, valamint a Bükkerdei között egész évben zakatoló kisvasutat sem. A napokban 15 vizsganap után rendben befejeződtek az írásbeli érettségek, amelyeken 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot a tudásukról. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a javítási értékelési útmutatók már mind elérhetőek a honlapjukon. A diákoknak azonban nincs sok idejük a pihenésre, hiszen a vizsga időszak június 3-a és 10-e között, az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt, Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a sok napsütés várható, aztán délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, de estére ismét csökken a felhőzet. Késő délutántól zápor, esetleg zivatar néhol előfordulhat, a nyugati majd az északira forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Vörös, jobbra. Fehér, jobbra. Rozé, naná, hogy jobbra. És te merre húzod?
6: Fenékig! Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
7: Minden nap 15 és 19 óra között friss leperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
8: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés van Csarnádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület 2026. május 30-án 14 és 18 órától tartja évvégi gála műsorát, melyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Harmadik Békés Csabai utcazene fesztivál lesz május 28-a és 30-a között Békés Csabán 5 különböző helyszínen. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. A Munkács Mihály Múzeum időszaki kiállítása, milyen lények éltek itt a késő krétakorban. A kiállítás gyermeknapon, május 31-én vasárnap, ingyenesen látogatható 14 éves korig.
1: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: be friends.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok! Aracki Zoltán vagyok, a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma sok napsütés várható, aztán délután északnyugat felől gomoly felhők érkeznek, de estére ismét csökken a felhőzet. Késő délutántól zápor, esetleg zivatar néhol előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba.
4: Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. május 27-e szerda, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Vita alakult ki Sanyikakas szobrának helyszíne körül. Nyílt napon ismerkedtek a mentők munkájával Sarkadon. Elhunyt ismerőse bankszámlájáról vett fel pénzt egy kunágotai férfi. Kevés város mondhatja magáról, hogy egy kakas miatt országos, sőt nemzetközi figyelmet kapott. Békés Csabán azonban Sanyi kakas története valódi helyi legendává vált. A kakas évekkel ezelőtt szökött meg a csabai piacról, és végül a Munkácsi téren talált új otthonra. A helyiek etették, vigyáztak rá, figyelemmel kísértek mindennapjait, így rövid idő alatt a város egyik legismertebb alakja lett. Turisták fotózkodtak vele, a gyerekek keresték, sokan pedig már családtagként tekintettek rá. A több mint 2700 tagot szemlelő közösségi csoport követői szerint Sanyi nem csupán egy állat volt, hanem a szabadság jelképe is. A történet később tragikus fordulatot vett, a kakas rejtélyes körülmények között megsérült, majd elpusztult. A békés csabaiak mécsesekkel és virágokkal emlékeztek rá annál a fánál, ahol gyakran üldögélt. Sanyi története külföldön is ismerté vált, holland filmesek dokumentumfilmet készítettek róla. A Sanyi kakas című alkotás több nemzetközi díjat is nyert, Torontóban és Varsóban is elismerték, sőt az Oscar jelölés közelébe is eljutott. A helyiek szerették volna, hogyha a legenda emléke maradandó formában is megőrződik. Mészáros Attila szobrász művész azért elkészítette Sanyi szobrát azzal a szándékkal, hogy az a Munkácsi téren kapjon helyet. A Békés Csabai közgyűlés azonban úgy döntött, hogy a szobrot nem a belvárosban, hanem a Csabai piac és vásártér rendezvény udvarán állítják fel. Ez komoly felháborodást váltott ki a rajongó körében. A támogatók szerint Sanyi hely a Munkácsi téren van, hiszen ott vált ismertté, és ott szerették meg az emberek. Emiatt petíció is indult, amelyben azt hangsúlyozzák, a tér elég nagy ahhoz, hogy a szobor méltó helyet kapjon annélkül, hogy zavarná a mártír emlékmű látványát. A rajongók már tüntetést is szerveznek az ügy érdekében. Mentőautókba ülhettek, és az újraélesztés alapjaival is megismerkedhettek azok a gyerekek, akik ellátogattak a sarkadi mentőállomás nyílt napjára. A programot a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték. A sarkadi mentőállomás 2002 óta működik, előtte Békés Csabáról vagy Gyuláról érkezett a segítség a térségbe. Az állomás létrehozását az önkormányzat is támogatta, az építkezéshez ingyenesen biztosított telket. A mentőállomás 6 település ellátásáról gondoskodik, Sarkad mellett Keresztúr, Mékerék, Kőtegyán, Újszalonta is Doboz tartozik hozzájuk. Rózsavölgyi Zoltán állomásvezető tájékoztatása szerint a 20 fős állomány tavaly több mint 2600 esethez vonult ki. A két mentőautó évente átlagosan 120 ezer kilométert tesz meg. A nyílt napon óvodások és alsó tagozatos diákok kaptak betekintést a mentők mindennapjaiba. Megismerkedtek a felszerelésekkel, a mentőautókkal, valamint a segítségnyújtás, a kötözés és az újraélesztés alapjaival is. Az állomásvezető hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek már fiatalon találkozzanak az életmentés alapjaival, hiszen előfordul, hogy akár 5-6 éves gyermekek tesznek bejelentést szüleik vagy nagyszüleik rosszul léte miatt, és a diszpécser irányításával segítenek a mentők kiérkezéséig. A rendezvényen részt vett dr. Mokán István polgármester is, aki az önkormányzat és a sarkadiak nevében apró ajándékkal mondott köszönetet a mentőállomás valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáért.

0: Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat a Békéscsabai járásügyészség egy 50 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő kunágotai férfi ellen. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. A vádira szerint a férfi jó kapcsolatban állt egy idős békési férfival, akinek rendszeresen segített ügyintézésben és bevásárlásban. Ezek alkalmával jogosan használhatta az idős ember bankkártyáját és annak PIN kódját is ismerte. A sértett 2025. március 17-én kórházba került, majd még aznap este elhunyt. A vádlott ezután még aznap és másnap is egy békési ATM-ből több alkalommal összesen 245 ezer forintot vett fel az elhunyt bankszámlájáról, jogosulatlanul. A pénzfelvételekre az örökös az elhunyt lánya figyelt fel, amikor belépett a netbanki rendszerbe. A nő ezután feljelentést tett a rendőrségen és értesítette a férfit is a történtekről. A vádlott ekkor azt mondta, hogy 175 ezer forintot ő vett fel a számláról azért, hogy rózsakoszorút készítessen az elhunytnak. Azt is közölte, hogy megbánta tettét, és 170 ezer forintot átadott az örökös részére. Az okozott kárból azonban 75 ezer forint továbbra sem térült meg. Csütörtöktől szombatig ünnepelt a Békéscsabai zsidó hitközség a helyi zsinagógában. Az eseményen a közösség a Tóraadás történelmi pillanatára emlékezett. A Pészak utáni 50. napon a zsinagógát virágokkal díszítették fel, felidézve azt a hagyományt, amely szerint a Szinájhegy virágba borult, amikor a zsidó nép megkapta a Tórát. Az ünnepséget követően Lukácsné Moskovic Tamara, a Békéscsabai zsidó hitközség elnöke beszélt az ünnep jelentőségéről. Elmondta, a Pészak a szabadság ünnepe, amely arra emlékeztet, hogy a zsidó nép kiszabadult az egyiptomi szolgaságból. Hozzátette ugyanakkor, hogy a hagyomány szerint a szabadság nem végcél, hanem egy új kezdet. Kiemelte, hogy a Pészak és a Sávút között 50 nap az ómer szemlélés időszaka, amikor a közösség napról napra közelebb kerül a túraadás emlékéhez. Az elnök arról is beszélt, hogy a hagyomány szerint Sávútkor vált a frissen felszabadult nép valódi közösség és nemzeté. Hangsúlyozta, a szabadság mellett küldetést is kaptak. A megemlékezésen szó esett arról is, hogy a túraadás középpontjában a 10 parancsolat áll, olyan alapelvekkel, mint a ne ölj, ne lopj, vagy a szülők tisztelete, amelyek hosszú évszázadokon áthatással voltak az emberi gondolkodásra és a társadalmi rendre. Bár a Savuthoz nem kapcsolódik olyan különleges vallási előírás, mint Pészakkor, az ünnepet gazdag hagyományok kísérik. Ezek közé tartozik az egész éjszaka tanulás, amely a túra iránti tiszteletet fejezi ki, valamint a teljes ételek fogyasztása is. A hitközség elnöke szerint a hagyomány úgy tartja, hogy a túra olyan, mint a tej, táplál és éltet. Alig egy hónappal az országos bajnokság után ismét nagy egyéni csúcsot ért el 10.000 méteren a békéscsabai Karsai Gábor. A futó szombat este Olaszországban rendezett 10.000 méteres Európa kupán átrajthoz. Karsai Gábor a 10. helyen ért célba 28 perc 31 másodperc idővel, amellyel tovább javította a korábbi egyéni rekordját. Az országos bajnokságon egy hónappal ezelőtt 28 perc 49,89-es eredményt futott. A verseny erősségét mutatja, hogy az 54 induló közül 22-en is jobb egyéni csúccsal érkeztek a viadalra. Karsai Gábor a verseny után úgy értékelt, elégedett az időeredménnyel és a helyezéssel is. Elmondta, hogy a mezőny az elején a számára ideálisnál gyorsabb tempót diktált, ezért neki is erősebben kellett kezdenie, ugyanakkor a hajrában nem esett vissza jelentősen. Mesteredzője Tóth Sándor arról beszélt, hogy a szervezők burundi iranmenőket alkalmaztak, emiatt Karsai Gábor sokszor egyedül futott a táv során. Hozzátette, maradt még néhány másod perc az atlétában, de összességében elégedett tanítványa teljesítményével. A verseny erősségét mutatja, hogy az élmezőnyben több kiváló európai hosszú távfutó is rajtozott. Karsai Gábor végig kiegyensúlyozott tempóban futott, és az utolsó körökben is erős teljesítmény nyújtott. Az újabb egyéni csúcs jól mutatja, hogy remek formában várhatja a szezon következő fontos versenyeit. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
1: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Egyelőre nem változik a sportegyesületek állami támogatási rendszere, a jövőben viszont a transzparencia és a szakmaiság kerül a középpontba a politikával szemben, közölte Pósfai Gábor. A belügyminiszter közösségi oldalán kiemelte, hogy a tárca zökkenőmentesen folytatja a megkezdett sportprojekteket, ám a versenysport finanszírozásában tiszta elvekre és szigorúbb kontrollra van szükség. Pósfai Gábor hozzátette, a politika feladata a szabályozás és a források biztosítása, de nem szólhat bele a sportszövetségek napi ügyeibe, a jövőbe pedig a TAO rendszer felülvizsgálatával a szabadidősportot is nagyobb szerephez juttatnák. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. A Fidesz politikus volt közlekedési miniszter levélben értesítette a tagszervezeteket döntéséről, kiemelve, hogy nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot 2020. júliusa óta. Lázár János hozzátette, hogy sikerült megteremtenie a szervezet konszolidációját, az átlátható működést, valamint a felelőtlen nemzetközi versenyek helyett az utánpótlásra és az amatőr tenisportra fókuszálnia. A szövetség pénteki rendes közgyűlését követően pedig így tisztújítást tartanak. A napokban 15 vizsganap után rendben befejeződtek az írásbeli érettségik, amelyeken 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot a tudásukról. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a javítási értékelési útmutatók már mind elérhetőek a honlapjukon. A vizsgák lebonyolítása pedig a kormányhivatalokkal és az intézményekkel együttműködve idén is példaszerűen zajlott. A diákoknak azonban nincs sok idejük a pihenésre, hiszen a vizsgai időszak június 3-a és 10-e között, az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor, és vele együtt a délutáni zenés információs magazin műsor is. Süd a fedélzeten üzenetekre és jó zenékre fel ma délután is együtt.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor és egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Sziasztok, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk Tibikének, a barátai Anita, Kritika és Zsolt írta alá az üzenetet. A Csaba Rádió Facebook oldaláról olvastam ezt. Isten öltessen!

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. A mai névnaposaink a Hellák, illetve a Gyulák, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Ezzel az üzenettel pedig már a végéhez is értünk a kívánság műsornak, viszont a folytatásban is együtt rádiózhatunk még persze.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazinműsor szól, és egészen a következő óra végéig tart is, még hozom a jó zenéket és a lendületet mára is, rádiózunk együtt.
2: Mondd,

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára megismerkedünk egy érdekességgel a nagyvilágból, a banán radioaktív gyümölcs, de hogy miként és hogyan, nem sokára hozom ennek részleteit is.

0: műsoros lángerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. A banánban nagy mennyiségben található kálium, azon belül is a ritka kálium 40 izotóp, ami enyhén radioaktív, képzelje. Ez azonban teljesen ártalmatlan persze az emberi szervezetre. Annyira ismert ez a jelenség, hogy a sugárzás mértékét néha banán egységben is mérik. Ahhoz, hogy valós veszélyt jelentsen, viszont több ezer banánt kellene egyszer elfogyasztani, és akkor is csak elméletben jöhetne össze a dolog.

0: kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. További szép napot és minden jót kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Én Debreceni Ilona vagyok. Május 27-e van, születésnapját ünnepli Presser Gábor és Jamie Oliver. Mindenkinek, aki ünnepel, sok-sok boldogságot kívánunk, megünnepeljük Szent Pétervárt is, megemlékezünk Paganiniről, és néhány szót ejtünk a Celluxról, mindeközben pedig a legjobb zenék szólnak. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Oh shit, baby.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Jó munkát mindenkinek, ez a Csaba 88.9. május 27-én. Ma van Szent Pétervár születésnapja. 1703. május 27-én rakták le a Néva folyó deltájában a Péter Pál erőd alapkövét. Ezzel első Péter orosz cár megalapította Szent Pétervár városát. Orosz jobbágyok és svéd hadifoglyok nehéz munkával építették. A legnagyobb gondot a terület mocsaras éghajlata okozta, emellett pedig az építőanyag hiánya. Péter ugyanis nem fából, hanem kőből és téglából akarta felépíttetni az új fővárost. Ám követ Szentpétervártól igen messze lehetett találni. A cár szeme előtt a tervezés során Velence és Amsterdam példája lebegett. A Szent Péter apostolról elnevezett új nagyváros később beváltotta hozzáfűzött reményeket, ablakot nyitott Európára. Mi pedig nyitottak vagyunk a kedvencekre, velük folytatjuk.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba május 27-e van. Az esztendő 147. napja. Örülök, hogy naposan telik. Hamarosan Paganiniről mesélek. Ki volt ő, mennyire volt tehetséges? Ez is kiderül, közben pedig tehetséges előadóink sorakoznak, jönnek a kedvencek.

0: kiss all night.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Józsi, hova viszed a talicskát?
6: Hát a Hidi vásárra. Azt mondta a rádió, hogy 250 kőműves lesz ott. Megyek én is.
5: Nem kőműves, kézműves.
6: Ja, úgy is jó.
7: Újra itt a Hidi vásár. Május 30-31. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
9: Részletek ácsfa.hu.
8: Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
11: Reklámot hallottak.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Köszönök a kedvencek a Csabán a legjobb válogatásban, és mielőtt folytatnánk velük, adjunk hálát a Cellux-ért, ma van a napja. Ma már el sem tudjuk képzelni nélküle az életet. Pedig 1930-ig kellett várni arra, hogy valaki felfedezze. Eredetileg a cellofán csomagok lezárására tervezték, ezért átlátszó. Ma pedig már mindenre használjuk. Létezik belőle mintás, színes, környezetbarát változat is. Ma a Cellux napján mi ragaszkodunk a kedvencekhez, velük folytatjuk. No.

0: Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, illetve egy érdekesség, egy igazi hegedű virtuózzal kapcsolatban

0: megyek aludni.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a dalok, a kedvencek között pedig egy program. Május 30-án szombaton a Kicsi Kia terep Békésen a Gödörben, hiszen ott rendezik a Városi Gyereknapot. Egy nap, ami csak a játékról, a táncról és a felhőtlen szórakozásról szól. A Békési Gödörbe minden gyerkőcöt, szülőt és nagyszülőt is várnak egy fergeteges délutánra, ahol délután 4-kor lépnek fel a helyi kis csoportok. 5 órakor érkeznek meg az óriási mesefigurák, Bing Nyuszi, Hófehérke és Stitch. A Belencéres Néptánc Együttes Táncháza este 6-tól várja az érdeklődőket. Közben folyamatosan megy a Mini Vidám Park, a Dottó kisvonat, és mindenkit vár a kirakodó vásár. A május 30-ai programmal kapcsolatban bővebb információt a békésikultúra.hu weboldalon találunk.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nagy sebességű vonatokkal és olcsóbb jegyekkel csábítanák vissza az utasokat Európában az elavult és késésekkel küzdő hálózat megmentése érdekében. Az európai vasúti szektor csúcsvezetői a budapesti Transport Richards arénában vitatták meg a problémákat, kiemelve, hogy a legalább 300 km/h sebesség és az egységes digitális jegyrendszer valós alternatívát jelentene a repüléssel szemben. A megbízhatóság helyreállítása mellett a szektort a kibertámadásokkal és az extrém időjárással szemben is ellenállóvá kell tenni, amire az Európai Bizottság 1,3 milliárd eurós kutatásfejlesztési programot indított el. A vármegye székhelye közül Debrecenben és Nyíregyházán a legnehezebb egyedül albérletet fenntartani, ahol a lakbérek a nettó fizetések 44%-át is felemészték. Az ingatlan.com friss elemzése szerint bár a korábbi évekhez képest javult a megfizethetőség, a lakhatási költségek a rezsivel együtt továbbra is komoly terhet jelentenek a bérlőknek. Budapesten a 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja az átlag kereset 41%-át viszi el, a legdrágábbnak számító 5. kerületben pedig a 49%-ot is eléri ez az arány, miközben a szakértők szerint az egészséges szint az lenne, ha a jövedelem legfeljebb 1/3 menne lakhatásra. Már lehet jelentkezni az év családbarát vállalata 2026 pályázatra, amelynek elindítását a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány jelentette be. Az elismerést olyan szervezetek kaphatják meg, amelyek innovatív és széles körben megvalósított családbarát gyakorlatokat mutatnak be, támogatva a munkavállalók mentális egészségét és magánéleti egyensúlyát. A megmérettetésen minden cég a saját méret kategóriájában versenyez, a jelentkezéseket pedig elektronikus úton várják a szervezők.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódás, szél délután kívánok a kedvencekkel, ez a Csaba. Május 27-e van a Golden Gate híd születésnapja. Az Egyesült Államok második leghosszabb függő hídjáról hamarosan mesélek. Emellett pedig hozok egy zenés programot is. No meg azokat a dalokat, amelyek segítenek a munkában. Szép délutánt, jó munkát!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. A Körös Hírcentrum időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Jó napot kívánok! Holnap általában derült vagy gyengén fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 15, míg holnap délután 24 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
5: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: A galapagoszi óriás teknősök híresen lassú állatok. 17-szer lassabbak egy sétáló embernél.
8: Te nem vagy teknős, vagyis ha időben elindulsz, akkor még ideérsz a Borfestre. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31.
9: szegediborfesztivál.hu.
10: A Bora Kft. Június 1-én megnyitja legújabb belvárosi üzletét Békés Csabán, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hatalmas nyitási akciókkal és széles választékkal várjuk kedves vásárlóinkat. Bora Kft., ahol a minőség és a kedvező árak találkoznak.
11: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész enteriört feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
12: Bocskai 29.
10: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
13: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
14: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
15: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahol most azt mondom, főzzünk pillanatok alatt isteni finom tejbegrészt. A recept egy személyre szól, 2,5 deci tejhez 18 g búzadara szükségeltetik, 1 evőkanál cukor, 1 nagy evőkanál vaníliás puding és 1 csomag vaníliás cukor kell hozzá. Folyamatos keverés mellett addig főzzük, amíg besűrűsödik. Pár perc és már kész is a krémes finom desszert, gazdagon szórjuk meg kakaóval. A krémes vaníliás tejbegrészhez jó étvágyat, a kedvencekhez pedig jó szórakozást kívánunk!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Kellemes kikapcsolódást mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en, ahol most együtt nyitjuk ki a kalendáriumot. 1937. május 27-én nyitották meg a Golden Gate-hitat a gyalogosok számára. A jármű közlekedés egy nappal később indult meg. A világ egyik leghíresebb építménye, San Francisco jelképe, eredetileg fekete lett volna sárga csíkokkal, hogy a hajók jól észrevegyék a ködben is. Aztán végül ezt a vöröses színt választották, mert hogy ez jobban illik a tájhoz. A Golden Gate-ről fantasztikus a panoráma San Francisco városára és az Alcatraz szigetére. Képzeljük magunk elé, közben pedig szóljanak a kedvencek.

0: Ez a Csaba.
1: Szólnak a kedvencek, mi pedig a legjobb válogatásban május 27-én Jamie Oliver születésnapján a szakács gondolataival búcsúzom. Apám mindig azt mondta, minél többet teszel bele, annál többet veszel ki. Mi a kedvencek legjobbát hozzuk. Én Debreceni Ilona vagyok, köszönöm a társaságot. Találkozunk holnap is, viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Országosan 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki tavaly a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a légitársaságokra, és a hivatal az idei szezonban is kiemelt ellenőrzéseket indít a légi utasok jogainak védelmében. Közleményük szerint tavaly

esetek miatt. Az idei ellenőrzés sorozatban próbavásárlásokkal, a honlapok tájékoztatásainak átfésülésével, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok tesztelésével szűrik ki a tisztességtelen piaci gyakorlatokat, miközben emlékeztetnek, hogy komolyabb késéseknél a távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró kártalanítás is megilleti a károsultakat.

0: amelyek innovatív és széles körben megvalósított családbarát gyakorlatokat mutatnak be, támogatva a munkavállalók mentális egészségét és magánéleti egyensúlyát. A megmérettetésen minden cég a saját méretkategóriájában versenyez, a jelentkezéseket pedig elektronikus úton várják a szervezők. A napokban 15 vizsganap után rendben befejeződtek az írásbeli érettségek, amelyeken 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren adtak számot a tudásukról. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a javítási értékelési útmutatók már mind elérhetőek a honlapjukon, a vizsgák lebonyolítása pedig a kormányhivatalokkal és az intézményekkel együttműködve idén is példaszerűen zajlott. A diákoknak azonban nincs sok idejük a pihenésre, hiszen a vizsgai időszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbeli vizsgákkal folytatódik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu. Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
2: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit a Reczki Zoltántól hallják. Útépítés miatt kérik az arra közlekedők figyelmét Csanád, Apáca és Kassaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezeték épül, útszűkületre kell számítani. Szabadkígyoson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
4: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Csaba.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
2: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
3: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
2: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál. Május 21 és 31 között.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Reklámot hallottak.

0: Csaba kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 27-e szerda van, a mai napon az Ágostonok ünneplik névnapjukat. Az Ágoston latin eredetű férfinév, a latin Augustus név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinusnak megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenséges, fenkölt. Boldog névnapot kívánunk nekik. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok mindenkinek.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 27-e szerda van, 78. születésnapi alkalmából köszöntjük Presser Gábort, a kortárs magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb zeneszerzőjét, billentyűsét, énekesét és a Víg Színház zenei vezetőjét. Pályafutása során több mint 700 dalt szerzett és generációk ikonikus rock és színházi slágereit alkotta meg. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek. Kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 27-e szerda van, 89 évvel ezelőtt nyitották meg a Golden Gate hidat San Franciscóban a gyalogosok számára. A jármű közlekedés csak egy nappal később indult meg, a hídavatási szertartás részeként Franklin D. Roosevelt elnök gomnyomással indította el a jármű forgalmat Washingtonból. Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függőhídja ez, ami a csendes óceánt és a San Franciscói öblöt el választó szoros tíveli át. A hatsávos út mellett a hídon gyalogosan is lehet közlekedni, hosszúsága 2737 méter, hídépítésen itt alkalmaztak a világon először biztonsági hálót, hídfőtől hídfőig, ez 19 munkás életét mentette meg. A híd számtalan földrengést kiállt, köztük az 1989-es megsemmisítő erejű 7,1-es fokozatú rengést. Fennállása óta csak háromszor kellett lezárni, erős szél miatt. Nos, megyünk is tovább, jön ennek a legjobb slágerek, kellemes szerdát és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Csaba Rádió. Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 27-e szerda van, 51. születésnapját ünnepli a mai napon Jamie Oliver, angol szakács és showman. Szüleinek kocsmája volt, és már gyermekkorában ott segédkezett, riportfilmet forgattak náluk, és a stábtagnak feltűnt a sajátos humorú szakács, majd a tévécsatorna egyik vezetője kitalálta, hogy ilyen showt kéne csinálni a korábbi unalmas főzőcske műsorok helyett. Híres műsorainak köszönhetően ma ő Nagy-Britannia egyik legismertebb tévés személyisége, sőt pár éve az angolokat megkérdező szavazáson ő lett a világ legnépszerűbb híressége, David Beckham, Robbie Williams, Madonna és Kylie Minogue után. Dusgazdag ember, boldog családapa. Boldog születésnapot kívánunk neki, és üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Gíci Adrián vagyok. 2026. május 27-e szerda, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Vita alakult ki Sanyikakas szobrának helyszíne körül. Nyílt napon ismerkedtek a mentők munkájával Sarkadon. Elhunyt ismerőse bankszámlájáról vett fel pénzt egy kunágotai férfi. Kevés város mondhatja magáról, hogy egy kakas miatt országos, sőt nemzetközi figyelmet kapott. Békés Csabán azonban Sanyi kakas története valódi helyi legendává vált. A kakas évekkel ezelőtt szökött meg a csabai piacról, és végül a Munkácsi téren talált új otthonra. A helyiek etették, vigyáztak rá, figyelemmel kísértek mindennapjait, így rövid idő alatt a város egyik legismertebb alakja lett. Turisták fotózkodtak vele, a gyerekek keresték, sokan pedig már-már családtagként tekintettek rá. A több mint 2700 tagot számláló közösségi csoport követői szerint Sanyi nem csupán egy állat volt, hanem a szabadság jelképe is. A történet később tragikus fordulatot vett, a kakas rejtélyes körülmények között megsérült, majd elpusztult. A békés csabaiak mécsesekkel és virágokkal emlékeztek rá annál a fánál, ahol gyakran üldögélt. Sanyi története külföldön is ismerté vált, holland filmesek dokumentumfilmet készítettek róla. A Sanyi kakas című alkotás több nemzetközi díjat is nyert, Torontóban és Varsóban is elismerték, sőt az Oscar jelölés közelébe is eljutott. A helyiek szerették volna, hogyha a legenda emléke maradandó formában is megőrződik. Mészáros Attila szobrászművész azért elkészítette Sanyi szobrát azzal a szándékkal, hogy az a Munkácsi téren kapjon helyet. A Békés Csabai közgyűlés azonban úgy döntött, hogy a szobrot nem a belvárosban, hanem a Csabai piac és vásártér rendezvényudvarán állítják fel. Ez komoly felháborodást váltott ki a rajongó körében. A támogatók szerint Sanyi hely a Munkácsi téren van, hiszen ott vált ismertté, és ott szerették meg az emberek. Emiatt petíció is indult, amelyben azt hangsúlyozzák, a tér elég nagy ahhoz, hogy a szobor méltó helyet kapjon annélkül, hogy zavarná a mártír emlékmű látványát. A rajongók már tüntetést is szerveznek az ügy érdekében. Mentőautókba ülhettek, és az újraélesztés alapjaival is megismerkedhettek azok a gyerekek, akik ellátogattak a sarkadi mentőállomás nyílt napjára. A programot a hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték. A sarkadi mentőállomás 2002 óta működik, előtte Békés Csabáról vagy Gyuláról érkezett a segítség a térségbe. Az állomás létrehozását az önkormányzat is támogatta, az építkezéshez ingyenesen biztosított telket. A mentőállomás 6 település ellátásáról gondoskodik, Sarkad mellett Keresztúr, Mékerék, Kőtegyen, Újszalonta is Doboz tartozik hozzájuk. Rózsa Völgyi Zoltán állomásvezető tájékoztatása szerint a 20 fős állomány tavaly több mint 2600 esethez vonult ki. A két mentőautó évente átlagosan 120 ezer kilométert tesz meg. A nyílt napon óvodások és alsó tagozatos diákok kaptak betekintést a mentők mindennapjaiba. Megismerkedtek a felszerelésekkel, a mentőautókkal, valamint a segítségnyújtás, a kötözés és az újraélesztés alapjaival is. Az állomásvezető hangsúlyozta, fontos, hogy a gyerekek már fiatalon találkozzanak az életmentés alapjaival, hiszen előfordul, hogy akár 5-6 éves gyermekek tesznek bejelentést szüleik vagy nagyszüleik rosszul léte miatt, és a diszpécser irányításával segítenek a mentők kiérkezéséig. A rendezvényen részt vett dr. Mokán István polgármester is, aki az önkormányzat és a sarkadiak nevében apró ajándékkal mondott köszönetet a mentőállomás valamennyi dolgozójának az áldozatos munkáért.

Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt emelt vádat a Békéscsabai járásügyészség egy 50 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő kunágotai férfi ellen. Az ügyészség közérdekű munkabüntetés kiszabását indítványozta. A vádirat szerint a férfi jó kapcsolatban állt egy idős békési férfival, akinek rendszeresen segített ügyintézésben és bevásárlásban. Ezek alkalmával jogosan használhatta az idős ember bankkártyáját és annak PIN kódját is ismerte. A sértett 2025. március 17-én kórházba került, majd még aznap este elhunyt. A vádlott ezután még aznap és másnap is egy békési ATM-ből több alkalommal összesen 245.000 forintot vett fel az elhunyt bank számlájáról, jogosulatlanul. A pénzfelvételekre az örökös, az elhunyt lánya figyelt fel, amikor belépett a netbanki rendszerbe. A nő ezután feljelentést tett a rendőrségen és értesítette a férfit is a történtekről. A vádlott ekkor azt mondta, hogy 175.000 forintot ő vett fel a számláról azért, hogy rózsakoszorút készítessen az elhunytnak. Azt is közölt, hogy megbánta tettét, és 170.000 forintot átadott az örökös részére. Az okozott kárból azonban 75.000 forint továbbra sem térült meg. Csütörtöktől szombatig ünnepelt a Békéscsabai Zsidó Hitközség a helyi zsinagógában. Az eseményen a közösség a Tóraadás történelmi pillanatára emlékezett. A Pészak utáni 50. napon a zsinagógát virágokkal díszítették fel, felidézve azt a hagyományt, amely szerint a Szinájhegy virágba borult, amikor a zsidó nép megkapta a túrát. Az ünnepséget követően Lukácsné Moskovic Tamara, a Békéscsabai Zsidó Hitközség elnöke beszélt az ünnep jelentőségéről. Elmondta, a Pészak a szabadság ünnepe, amely arra emlékeztet, hogy a zsidó nép kiszabadult az egyiptomi szolgaságból. Hozzátette ugyanakkor, hogy a hagyomány szerint a szabadság nem végcél, hanem egy új kezdet. Kiemelte, hogy a Pészach és a Sávút között 50 nap az Ómer szemlélés időszaka, amikor a közösség napról napra közelebb kerül a túraadás emlékéhez. Az elnök arról is beszélt, hogy a hagyomány szerint Sávútkor vált a frissen felszabadult nép valódi közösségi és nemzeti. Hangsúlyozta, a szabadság mellett küldetést is kaptak. A megemlékezésen szó esett arról is, hogy a túraadás középpontjában a 10 parancsolat áll olyan alapelvekkel, mint a ne ölj, ne lopj, vagy a szülők tisztelete, amelyek hosszú évszázadok áthatással voltak az emberi gondolkodásra és a társadalmi rendre. Bár a Savuthoz nem kapcsolódik olyan különleges vallási előírás, mint Pészakkor, az ünnepet gazdag hagyományok kísérik. Ezek közé tartozik az egész éjszaka tanulás, amely a túra iránti tiszteletet fejezi ki, valamint a teljes ételek fogyasztása is. A hitközség elnöke szerint a hagyomány úgy tartja, hogy a túra olyan, mint a tej, táplál és éltet. Alig egy hónappal az országos bajnokság után ismét nagy egyéni csúcsot ért el 10.000 méteren a békéscsabai Karsai Gábor. A futó szombat este Olaszországban rendezett 10.000 méteres Európa kupán átrajthoz. Karsai Gábor a 10. helyen ért célba 28 perc 31 másodperc idővel, amellyel tovább javította a korábbi egyéni rekordját. Az országos bajnokságon egy hónappal ezelőtt 28 perc 49,89-es eredmény.

0: teljesítményével. A verseny erősségét mutatja, hogy az élmezőnyben több kiváló európai hosszú távfutó is rajtozált. Kalsai Gábor végig kiegyensúlyozott tempóban futott, és az utolsó körökben is erős teljesítmény nyújtott. Az újabb egyéni csúcs jól mutatja, hogy remek formában várhatja a szezon következő fontos versenyeit. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió! Ez a

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, május 27-e szerda van, 8 évvel ezelőtt hunyt el Szokolai Ottó, Jászai Mari díjas magyar színművész és érdemes művész, a magyar színházi élet elismert alakja, valamint a hazai szinkronizálás egyik legfoglalkoztatottabb, legjellegzetesebb orgánumú művésze. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szerdát kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.
1: A mai estén is csak a kedvenceink, a legjobb dalok. Mint mindig, a következő órákban ezeket fogom nyújtani, és persze a legfrissebb és legérdekesebb infókat is tálalom. Én Hászalai Balázs vagyok, nagyon számítok rátok. Töltsük együtt az időt, jó rádiózást!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: még mindig Paul McCartney a brit zeneipar leggazdagabb sztárja. Ismét elkészült a toplista, a legendás Beatles tag és felesége vagyonát már több mint 1 milliárd fontra becsülik. Előkelő helyen szerepelnek az újra összeállt Oasis testvérpár tagjai, Noel és Liam Gallagher. Közös vagyonukat nagyjából 375 millió fontra teszik, amit a visszatérő turnék és az Oasis dalok után érkező jogdíjak tovább növeltek. A leggazdagabb zenészek között szerepel még a Rolling Stones két ikonja, Mick Jagger és Keith Richards, valamint Elton John, illetve Ed Sheeran is.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Slágerben.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Folytatjuk szerdán este a kedvenceitekkel a Csaba Rádión a műsort. Én Hászalai Balázs vagyok, és a továbbiakban is játszom a kedvenceiteket. Köztük újdonságokat, régi nagy slágereket, a jól megszokott klasszikusokat egyaránt, szóval érdemes lesz a 88-9-el tölteni a következő néhány órát. Jó rádiózást!

egyszerre hordozza magában a banda klasszikus zenei világát, miközben modern, friss megszólalással próbál új irányokat is mutatni a Magna Cum Laude vadonatúj megjelenése. Ez a Mindig lesz című dal, amelynek megszületésénél ezúttal is a jól ismert alkotópáros működött közre, azaz a zenét Szabó Tibor gitáros szerezte, a dalszövegeket pedig ismét Kara Misa jegyzi. Íme a 99-ben alakult Magna Cum Laude legfrissebb kiadványa. Mind-

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Szeptemberben érkezik a hazai mozikba a Félrelépni szabad című magyar film. Orosz Dénes új romkomja a Cannes-i fesztivállal párhuzamosan zajló filmvásáron mutatkozott be. A Nemzeti Filmintézet közleménye szerint az alkotás hűtlenségről, féltékenységről és a szerelem próbájáról szól. A film egy jól ismert, klasszikus, újra gondolt változata Vadonatúj köntösben. Ezt az új magyar mozit szeptember 24-től tűzik műsorra a hazai filmszínházak.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. Ezek még mindig a kedvenceitek, és ez még mindig a szerda esténk itt a Csaba Rádión. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy már eddig is kellemesen töltöttétek velünk az időt. A folytatásra is ezt ígérhetem, mármint a legjobbakat a dalokból, és a legérdekesebbeket a színes hírekből. Tartsatok velem!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: kedvencei. Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Új dallal melegít a nyári albumra a Rolling Stones. Itt az In the Stars című szerzemény, amely júliusban érkező korong egyik előfutára. A zenekar szerint ez a dal jól mutatja majd az új lemez hangulatát, hiszen egyszerűen modern és olyan klasszikus, mint amit a Stompon megszoktunk már. Az új albumon ráadásul még hallható lesz a néhai Charlie Watts játéka, vendégként pedig többek között Paul McCartney és Robert Smith tűnik fel rajta. Na, a Rolling Stones egyelőre nem jelentette új turnét, de a rajongók már most találgatják, hogy vajon bemutatják-e Mick Jaggerék élőben is az új dalokat, amelyek közül tehát mi most az első előfutárt halljuk.

0: a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Új albummal készül visszatérni még az idén el, és egy kéz az énekesnő elárulta, hogy már a Célegyenesben jár a lemez munkálataival. Az anyag a 2021-es Kéz című korong folytatása lesz. A világsztár szerint most minden korábbinál magabiztosabban és szabadabban alkot végre. Úgy fogalmazott, az új dalokban is szeretne valódi érzelmeket és emberi történeteket megmutatni, mert számára továbbra is az a legfontosabb, hogy a zenei jelentéssel bírjanak a hallgatói számára. Erizsa az interjúban azt is felidézte, amikor Jay-Z-vel közösen berobbant az Empire State of Mind. Azt mondta, az a dal akkora hatással volt az emberekre, hogy

0: mai esténket sajnos lassan le kell zárnom, viszont holnap jövök megint, és néhány órán keresztül én biztosítom a jobbnál jobb dalokat, érdemes lesz csütörtökön is a Csaba Rádiót választani. Egész nap persze, nem csak az esti órákban. Mára még egyszer nagyon köszönöm, hogy együtt tölthettük az időt, kívánok nektek jó éjszakát, Hászalai Balást hallottátok.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

Szavam, szomorú, szándékot, szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan, az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól döntsd, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mint

0: nem számít, ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltétel, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre láncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: Jogosulatlan bankkártya használat miatt emeltek vádat egy kunágotai férfi ellen. Búcsút vesz vendégeitől a Telettölcsér fagyizó 25 év után. Közösségi programokkal telnek a tavasz utolsó hetei a csabai rendezvénypajtában. Gyerekek ismerkedtek a mentők munkájával a sarkadi nyílt napon. Már is mondom a részleteket. Információs rendszer felhasználásával folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt emelt vádat a Békéscsabai járási ügyészség egy 50 éves büntetett előéletű, különös visszaesőnek minősülő kunágotai férfival szemben. A vádirat közérdekű munkakiszabását indítványozza, miután a férfi illetéktelenül használta egy idős ismerőse bankkártyáját. A vádirat szerint a terhelt jó kapcsolatban állt a békési sértettel, rendszeresen megfordult az otthonában, és több alkalommal segített neki ügyintézésben, bevásárlásban. Ezek során jogosult volt bankkártyája használatára, és a PIN kódot is ismerte. Az idős férfi 2025. március 17-én kórházba került, majd még aznap este elhunyt. A terhelt a nap folyamán, illetve másnap egy békési ATM-ből több részletben összesen 245.000 forintot vett fel a sértett számlájáról immár jogosulatlanul. A pénzmozgásokat a sértett lánya egyben örököse észlelte a Netbankban, majd feljelentést tett, és a történtekről a terheltet is értesítette. A férfi ekkor azt állította neki, hogy 175.000 forintot ő vett le, mert rózsakoszorút akart készítetni az elhunytnak, és cselekményét nagyon megbánta. Átadott a nőnek 170.000 forintot, azonban az okozott kárból 75.000 forint továbbra is megtérítetlen maradt. Színes, egésznapos programok várták az állatbarátokat pünkösd vasárnap a Szabad Kígyosi Wenckheim kastélynál. A kastély parkban vadász kutya és segítő kutyás bemutatók, valamint kézműves foglalkozások kínáltak kikapcsolódást minden korosztálynak. A látogatók ritka, de látványos pillanatnak is tanúi lehettek, egy vadászkutya zsákmányért úszott a kastélypark halastavában. Az Állati Jó Pünkösd program részeként több hasonló bemutató is színesítette a napot. Poroszlai Robert, az Országos Vadászkamara Békés megyei területi szervezetének kinológiai szakbizottság vezetője elmondta, rendkívül sokat és magas színvonalon foglalkoznak ezekkel a kutyákkal, hogy fegyelmezett, parancskövető vadászkutyák váljanak belőlük. Hozzátette, hogy az utóbbi években tapasztalták az állomány romlását, de még így is akadnak olyan nevek, amelyek nagy segítséget jelentenek az emberek számára. A különböző kutyás bemutatók sok kisgyerekes családot vonzottak a kastélyhoz. A programok között kutyaszépségverseny és kézműves foglalkozás is szerepelt, így mindenki megtalálhatta a számára kedves elfoglaltságot. Gulyás Bianka, az Aktív Mancsok Segítő Kutyás Egyesület önkéntese arról beszélt, bemutatóikon általában állatasszisztált pedagógiát és terápiás kutyák hazai helyzetét ismertetik. Mint mondta, az elmélet mellett a gyakorlatot is fontosnak tartják, és tapasztalataik szerint kicsik és nagyok egyaránt szívesen kapcsolódnak be a segítő kutyák munkájának megismerésébe. Szomorú hírt osztott meg vendégeivel egy békéscsabai családi vállalkozás. A Telettölcsér fagyizó 25 év után bezár, ezzel lezárva egy teljes korszakot. A közösségi oldalokon közzétett üzenetben azt írták, hosszú mérlegelés után hozták meg életük egyik legnehezebb döntését. Úgy fogalmaztak, a fagyizó számukra sosem csupán egy üzlet volt, hanem egy közösség, amelyhez számtalan emlék kötötte őket. Felidézték, hogy az elmúlt negyed évszázadban rengeteg mosolyt, beszélgetést, nyári délutánt, gyermeknevetést és kedves pillanatot kaptak a vendégektől. Azt is kiemelték, hogy voltak olyan vendégeik, akik gyerekként jártak hozzájuk először, majd már felnőttként értek vissza. A Gulyás család szerint bár kisfagyizóként működtek, a vendégektől sokkal többet kaptak, mint azt valaha remélték. Úgy érzik, a Telettölcsér része lehetett a nyaraknak, örömöknek és mindennapoknak. A közlemény végén megköszönték az elmúlt 25 év szeretetét és támogatását, és azt írták, a sok szép emléket magukkal viszik.

0: tavasz utolsó heteiben egymást követik a közösségi és családi események a Csabai rendezvény pajtában, ahol a szervezők olyan programokat kínálnak, amelyek kulturális élményt, kikapcsolódást és találkozási lehetőséget is adnak minden korosztálynak. Május 25-én pünköst hétfőn, vagyis a mai napon a veterán járművek szerelmese jötték birtokba. A pünkösdi veterán jármű találkozón klasszikus autók, motorok és ikonikus járművek idézik meg a régi idők közlekedési kultúráját. A szervezők célja, hogy a látogatók közelről is megismerhessék ezeket a különleges darabokat, és találkozhassanak tulajdonosaikkal, gyűjtőikkel. A program egész nap családi elfoglaltságokkal várja a résztvevőket, a helyszínen sült kolbász és zsíros kenyér készül, a gyerekeket ugrálóvár is szórakoztatja. A szervezők úgy fogalmaztak, a tavalyi siker alapján idén is barátságos, nosztalgikus hangulatra számítanak. A májusi program sorozat pedig folytatódik május 28-án, az utcazene fesztivál egyik helyszíneként élőzene és fesztivál hangulat tölti meg a rendezvény pajtát, május 31-én pedig gyermeknapi programok várják a családokat. A szervezők célja, hogy a csabai rendezvény pajta továbbra is a térség egyik meghatározó közösségi és kulturális találkozóhelye legyen, ahol minden generáció értékes és élményadó programokat találhat. Gyerekek látogattak el a sarkadi mentőállomásra, ahol a hagyományoknak megfelelően ismét nyílt napot tartottak. A résztvevők beülhettek a mentőautókba, megismerhették a felszereléseket, és azt is megtanulhatták, hogyan zajlik egy újraélesztés. A sarkadi mentőállomás 2002 óta működik, így már közel negyed évszázada látja el a térséget. Korábban Békés Csabáról vagy Gyuláról érkezett a segítség, az állomás megépítését pedig az önkormányzat is támogatta, ingyen biztosította a szükséges telket. A mentőállomás 6 települést szolgál ki, Sarkad mellett Sarkad Keresztúrt, Mékeréket, Kötegyent, Újszalontát és Dobozt, és jelenleg 20 mentő teljesít itt szolgálatot. Rózsavölgyi Zoltán állomásvezető elmondta, hogy a sarkadi egységek tavaly több mint 2600 esethez vonultak ki, a két mentőautó pedig évente átlagosan 120 ezer kilométert tesz meg. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a gyerekek is megismerjék az életmentés alapjait, hiszen előfordul, hogy már 5-6 évesek tesznek bejelentést hozzá tartozóik rosszul létéről, és a diszpécser útmutatásai alapján segítenek a mentők kiérkezéséig. A nyílt napon óvodások és alsó tagozatos tanulók kaptak betekintést a mentők mindennapjaiba. Gyakorolhatták a kötözést, a segítségnyújtást és az újraélesztés alapfogásait is. Az eseményen részt vett dr. Mokán István polgármester is, aki az önkormányzat és a város lakói nevében apró ajándékkal fejezte ki köszönetét és nagyra becsülését a sarkadi mentőállomás valamennyi dolgozója felé. Békés Csabai Zsidó Hitközség csütörtöktől szombatig ünnepelte a sávautót a helyi zsinagógában. A közösség a Tóra adásra emlékezett, a zsinagógát pedig virágokkal díszítették fel, utalva a hagyományra, amely szerint a Szinájhegy is virágba borult az esemény idején. Lukács név Moskovics Tamara elnök kiemelte, a Pészak a szabadság ünnepe, de a szabadság csak kezdett. A két ünnep közötti 50 nap az ómer számlálás vezet el a Tóra adásig, amely a zsidó népet valódi közösségi formálta. A szokások között szerepel az egész éjszakás tanulás és a teljes ételek fogyasztása is, amelyek a Tóra iránti szeretetet fejezik ki.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösgél Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helyiségben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket. Tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatársal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philipp Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező

0: következő időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
1: A civil központok országos hálózata, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
2: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
2: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainknak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a véradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat is a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Csaba Rádió 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Értem, küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem ér-

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

annyira mar, meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelét.